boldog asszony anyánk, égi nagy pátrónánk, nagy inségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta áldás, földhöz lapultunkban ingünk csűrhelyárás. Térdeplő helyben nem volt nyugvásunk, az Úr édesgetésére jó szót sosem találtunk. Makacs vérben méreg, makacs szívben sólyom, egy megmérgezett sólyom kirepül ajtómon. Minden hajnalban utána nézek, te kegyedre bízom, mutass neki fészket. Én meg öledbe furt arccal, káromkodó kedvben, utoljára mondom utolsó percemben, hogy Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

0: Hey, jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztó!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztó!
0: Meg a lemez lovász.
2: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztó! Szevasztó!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Szállok a pusztába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magosba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

A tudás hatalom. Ezért akarom, hogy lelkem és szívem szállhasson szabadon. Elmén kulcsa a jövő kapuját nyithatja. Ezért a

Somogy megye kellős közepében van ott egy kis fatornyos falu, kicsiny házak egymás mellett szépen, s minden házon van egy zöld zsalu. A férfiak mind elmentek régen, az asszonyok csendben sírnak ott, mikor este fönt a magas égen kigyúlnak a fényes csillagok. Özvegy asszony a kicsi fiával kiül este a pitvar elé, s áhítatos ábrándos orcával néznek ketten föl az ég felé. Édesanyám, mondja meg azt nékem, hogy odafönt vajon mi ragyog? Mit jelentenek ott fönt az égen azok a sok fényes csillagok? Két szemében sűrű könnyek gyűlnek, s megszólal a somogyi anya. Az egyik egy szakasz vezetővé, a másik egy káplár csillagok.

éve, hanem most már szegény, mint halott. Az angyalok felvitték az égbe, s ott ragyognak fent a csillagok.

0: Mann, Glück und Konflikt. Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Az összes kuflinak saját, külön ajtaja nyílik a kupac oldalából, mint valami igazi házban. És mindegyiküknek egy nagy csengő van az ajtaja mellett. Ez azért van, hogy a barátaiknak ne kelljen dörömbölniük vagy kiabálniuk, ha látogatóba jönnek. Minden csengőnek más a színe. Így aztán könnyű kitalálni, melyik kufli hol lakik. Ha a kufliknak lenne zászlója, így néz neki. De nincs zászlójuk, mert nem nagyon tudnák mire használni. Bárminek jobban örülnének, mint egy zászlónak. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vadsóska, a vadspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a dermesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Már egész messziről hallani lehetett, hogy vacog a foguk a hidegtől. Amikor közelebb értek, az is látszott, nem csak a foguk vacog, még reszketnek és annyira fáznak. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre! Volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Már nem is emlékeztek, melyikük találta. Lehet, hogy Béla Bá. De most jól jött, annyi szent. Nem voltak gazdag kuflik, ami azt illeti. Miután jól laktak, leheveredtek. Milyen jó is volna itt maradni, ábrándoztak. Alig ha találhat egy kufli biztonságosabb helyet egy ilyen kupacnál. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütötte réten, még Zödön is, aki amúgy nem nagyon szeretett futkorászni. Reggelre kelve aztán eldöntötték, nem mennek innen tovább egy tapottat sem. Ehelyett inkább kényelmes kufli üregeket ásnak maguknak a kupac oldalába, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen. Mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Kufli üreget szinte bármilyen kupacba lehet ásni, ami nem annyira kemény, hogy beletörjön a kufli ásó. Ez a kupac pont jó volt. Se nem túl puha, se nem túl kemény, se túl porhanyos, se túl göröngyös. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Innen is, onnan is, fentről is, lentről is. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Ezek után mindegyik kufli kiválasztotta, hol fog üreget ásni magának. Zödön a kupac bal oldalán, Titus a jobb oldalán, Hilda a mohás felén, Valér a füvesen, Béla Bá a legaljában, Pofánka a legtetején. Fityirc meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Azzal dolgozni kezdtek, Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla bá, meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titusz. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. A kuflik elindultak hát, hogy szerezzenek faleveleket. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél. Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Pipafa, réti kancsalka, bogárboróka, cinóberbogyó, meg effélék. Sőt, még néhány kaktusz-banánbokor is, pedig az igazi ritkaságnak számított azon a vidéken. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még a fityérc is. Mikor végre az ajtók is a helyükre kerültek, így nézett ki az új otthonuk. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Nem csoda, hogy a kuflik nagyon elégedettek voltak a munkájukkal. A rét lakói, a csigák, a hernyók, a pókok, meg a különféle apró rákcsálók mind csodájára jártak. A mindenit, bólogattak elismerően. Régen nem látott ilyet ez a rét. Lassan bealkonyodott. A kuflik és vendégeik felmásztak a kupac tetejére, onnan nézték, hogy tűnik el lassan a nagy, kövér napalátó határ mögött. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így, a saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszükbe is jutott, hogy mennyire éhesek. Hol volt már az a tegnap előtti sült krumpli?
1: Nincs itt valahol egy büfé,
0: kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott rét, emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk.
1: Zödön kedvetlenül ásított.
2: Elmegyek gombát szedni,
0: ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Pofánka fogta hát a zsákot, amiben a krumplit hozták magukkal, és útnak indult. Kiváló gombászó idő volt, se nem túl felhős, se nem túl napsütéses, nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyirkosnak sem nyirkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na! Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapgombát. Jaj, te jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje.
3: Vigyázz velem!
0: Szólalt meg ekkora gomba. Pofánka nagyot ugrott ilyettében.
3: Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol.
0: Nem hiszem, mondta Pofánka.
3: Próbáld ki!
0: Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Ebben a pillanatban Pofánka hatalmas, mókus alakú léggömbé változott. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. A választ egyikük sem tudta. Vagy ha mégis, a többiek nem hallották, mert olyan hangosan korgott a gyomruk az éhségtől.
4: Megnézem, nem történt-e vele valami baj?
0: Mondta végül Titus. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten pofánkát, nem találta sehol.
4: Szia! Nem láttál errefelé egy gombászó kuflilányt?
0: Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól.
2: Én vagyok az!
0: Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titus.
4: Nem tréfál, tényleg ő az?
0: Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül.
4: Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé.
0: Titus ijesztő fintort vágott.
4: Hamarosan visszaváltozik,
0: legyintett a gomba könnyedén.
4: Csak egészen keveset evett belőlem.
0: Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titus szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe.
4: Innen biztos, hogy egyformán jól látszik az egész rét, mondta. Nézd körül, pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat.
0: Pofánka libbent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lengett a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg... Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Ott csak kavicsok voltak, meg ilyesmik. Azám. De ebben a pillanatban pofánka, csiribá, visszaváltozott kuflivá.
2: Még szerencse, hogy volt időm körülnézni,
0: mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Akik aztán alig hittek a fülüknek. Vacsóska, vadrépa, vadzab, vadkrumpli, vadalma, vadmarcipán, kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokrok felé, Titus a vadrépa földre, Bélabá oda, ahol vadzabot lengett a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos... Ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Szinte a kupacukhoz is alig tudtak visszavánszorogni, úgy jól laktak. Lehet, hogy még nem említettem, de a kuflik időnként hajlamosak a mohóságra. Aztán csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten.
5: Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, megszuszogás.
0: Esetleg heverészés, megszuszogás és egy kevés hempergőzés a napsütötte fűben. Így aztán sok mesélni való már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás napestig.
6: A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején. Persze, hiszen ezt szerették a legjobban. Heverészni, aztán néha ugrándozni egy kicsit, aztán megint heverészni. Van, aki szerint ez nem túl szórakoztató, de a kuflik szerint nagyon is az. Ez rendben is volna, csak hogy ezen a reggelen váratlanul hatalmas felhő takarta el az eget, mint valami ronda, fekete paplan.
7: Esni fog,
6: állapította meg Béla bá.
7: Ugyan már,
6: legyintettek a többiek.
7: Majd meglátjátok,
6: bólogatott Béla bá.
7: Lári-fári,
6: kacaráztak a többiek. Végül Béla bának lett igaza. Kisvártatva csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki valahol a felhők felett. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Bélabá meg Fityirc a kupac oldalába ásott kufli üregek ajtajából nézték, mind gyűlnek egyre nagyobb pocsolyák a réten.
7: Biztos véget ér nem sokára az eső,
6: gondolták bizakodva.
7: De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abba hagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra nőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett, akár egy hatalmas tó, a kupac pedig, mint egy magányos sziget a tó közepén.
1: Mi lesz így velünk?
6: Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik.
7: Volt is ok az aggodalomra.
6: A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Béla bá üregét öntött el, utána Zödönét és Fityircét is. Aztán meg, ójjaj,
1: szegény Hildáét.
6: Csak 3 kufli üreg maradt szárazon. Tituszé, Valéré és Pofánkáé.
8: Hogy fogunk ennyien elférni 3 üregben?
6: Kérdezte a többiektől Zödön, aki a legnagyobb volt közülük. Amikor ezt elképzelték, egyáltalán nem tűnt mulatságosnak. Na jó, egy kicsit. Igen ám, de délután a Titus és Valér üregébe is befolyt a víz.
1: Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik Pofánkának.
6: Ekkor már csak egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Zödönnek már kezdett átnedvesedni a nadrágja. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal. Pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Tituszé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Bélabáé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg, nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején dideregve.
1: Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda.
6: Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak.
1: Jaj, nekünk,
6: siránkozott Fityirc, hiszen
1: nem is tudunk úszni.
7: Nem is kell,
6: mutatott ekkor a vízre Titus. Evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes, csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót, rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők.
9: Hová, cimborák?
6: Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Csónakja végében egy színes kalapú varázsgomba szundikált.
9: Új kupacot keresünk magunknak,
6: válaszolta neki Titus. A régit teljesen elárasztotta a víz.
7: Tudhatnátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten,
6: mondta a vízipatkány.
7: Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt.
6: A kuflik értetlenül bámultak rá.
7: Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból, akkor hip-hop, eltűnik a víz,
6: magyarázta a patkány.
7: Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban.
6: Hát azért ez elég különösen hangzott. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva többiektől Pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik.
9: Ha látott, ha nem, nincs mit tenni, vele kell tartanunk,
6: mondta meg a vállát Titus. És így is tettek. A patkány kis csónakjával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni.
1: Ha se tudom, merre járunk,
6: aggodalmaskodott Hilda.
7: Hoppá!
6: Kiáltott fel egyszer csak a patkány.
7: Alig, hanem megérkeztünk.
1: És most mi lesz?
6: Kérdezte óvatosan Fityirc.
7: Mi lenne?
10: Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki.
1: Mindenki zödönre pillantott.
11: És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz.
10: Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három,
1: számolt a vízipatkány. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. A dugasz az első rántásra kirepült a helyéről, a kuflik pedig a csónakjaikból.
11: Segítség! Megfulladunk!
1: Kiabálta rémülten Fityirc. De gyorsan abba hagyta, mert rájött, hogy leér az ugródudora. A lefolyó gurgulázva nyelt el a sok esővizet.
11: Megmenekültünk!
1: Éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok.
11: Ha, lesz mit takarítanunk?
1: Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. Mintha csak meghallotta volna, a nap is kidugta az orrát a felhők mögül. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből, Béla bámoly rágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejemlegyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titusz a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyebe nem volt. Mindent kidaktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a nap melege.
12: Minden olyan, mint reggel, csak mégsem,
1: állapította meg Pofánka.
8: Ja, meg mi egyéb?
1: Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda volt. Ráadásul szép tavaszi reggel, se túl meleg, se túl hideg, bujócska idő.
12: 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket,
1: mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz,
12: Pofánka,
1: Hilda,
12: Fityirc,
1: meg
8: Bélabá,
1: gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni.
12: Egy!
1: Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepény bokor rejtekében. Titusz a sárga, mészköpő fűben keresett menedéket.
12: Kettő!
1: Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé. Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán.
12: Három!
1: Fityirc pedig a csőlakú kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni.
12: Négy!
1: Már csak szegény Bélabá állt tanácstalanul az elhagyatott réten.
8: Hová bújjak? Hová bújjak?
1: Tépelődött magában.
12: Öt!
8: Szerinted mihez hasonlítok a legjobban?
1: Kérdezte egy arra szögdécselő lábas csigától.
12: Hát, ellássuk csak, nézett rá a csiga. Leginkább talán egy öreg, kiszáradt fára emlékeztetsz.
8: Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna.
1: Sóhajtott Bélabá.
8: De azért köszönöm a segítséget.
12: Hat!
1: A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Bélabá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt.
12: Hét!
1: Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet.
12: Ha ügyes leszek,
8: itt biztosan nem talál meg Valér,
1: gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül.
12: Nyolc!
1: Kurjantotta Valér.
12: Ó, nem bírom a szerdákat,
1: szólalt meg bosszúsan egy közelben olvasgató varázsgomba.
10: Szétmegy a fejemet, külön, hangzavartó. 9 és 10!
12: Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal.
10: Aki bújt, aki nem, megyek!
12: Azzal elindult, hogy megkeresse barátait. Nem volt nagyon nehéz dolga. Először Pofánkát találta meg, aztán Zödönt, majd Tituszt és Hildát. Legutoljára pedig Fityércet, csak Bélabá nem volt sehol.
8: Elég fárasztó dolog fának lenni,
12: gondolta közben Bélabá ligetben, mert már is elkezdtek zsibbadni a karjai.
8: Nagyot ásított.
12: Aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott, ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recske szú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne sok-sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak, ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. A nyiháncok sajnálatos szokása szerint fülsiketítő kvák-kvák-kvák kiáltásokkal adott hangot örömének. Na erre Bélabá azonnal fel is ébredt. Nagyon elcsodálkozott, amikor megpillantotta barátait. Ott álltak körülötte, és egyszerre kiáltották. Megvagy!
8: Milyen kár,
12: mondta álmos hangon Bélabá.
8: Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Furcsa érzés, de azért kellemes.
4: Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak,
12: jegyezte meg Titusz.
4: Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét.
12: Hazafelé menet Bélabá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmók vakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér.
11: De jó, akkor én igazi padlizsán lehetnék,
12: ábrándozott Hilda.
8: Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk, nem?
12: Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Szerencsére éppen visszaértek a kupachoz. Le is heveredtek, mind a finom napsütötte fűbe.
10: Ki lesz a hunyó?
12: Kérdezte Pofánka.
4: Aki legelőször elalszik,
12: mondta Titusz, azzal lehúnyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, újra és újra, míg a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Szerintem mindenki legyen kufli. A napfényes reggel békés volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. A kuflik jó leső semmittevésben heverésztek lakókupacuk sejmes fűfűvén. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetük pont ugyanígy kezdődik? Szólalt meg álmos hangon Valér.
8: Csak heverészünk itt,
12: dünnyögte Bélabá.
8: Aztán egyszer csak történik valami.
10: Vajon most mi fog?
12: Kérdezte Pofánka félálomban. Alig, hogy ezt kimondta, hangos trappolás zaja ütötte meg a fülüket. Na tessék, sóhajtotta Titusz, azzal felállt, hogy megnézze ki az. Egy hatlábú lókutya állt a kupac lábánál.
8: De messze laktok, kuflik!
12: Léhegte köszönés helyett.
4: Mármint honnan messze?
12: Kérdezte Titusz.
8: Onnan.
12: Mutatott a lókutya valahová a távolba.
4: A látóhatártól mindenki messze lakik,
12: vonta meg a vállát Titusz.
4: Mi járatban vagy cimbora?
7: A lókutya egy papírtekercset halászott elő a zsebéből. Erre már a többi kufli is felfigyelt. A küldönc ügyesen kitekerte a papírt, hogy el tudják olvasni, mi van ráírva. Kedves kuflik!
10: Kedves kuflik! Megvagy tokhíva! Zilveszteri jelmezmez bálba! A rétkő zepére varrunk! Jelmezmezekbe gyertek! Mamma! Zene! Tantz! Víg alom! Aláírás! Rétlakik! Kók!
12: Te ezt érted?
7: Suttogta Hilda Titusnak.
12: Azt hiszem...
10: Szilveszteri jelmezbálba hívnak. Minket a rétlakik, vagy ők.
12: Szilveszteri! Szilveszteri!
7: Bámult rá Fityirc.
12: De hiszen mindjárt itt a nyár.
8: Nem arog, Fityirc. Örül, hogy meghívtak.
7: Bökte oldalba barátját Zödön.
10: Köszönjük, hogy gondoltatok ránk.
7: Fordult Titus a lókutyához.
10: A varázsgombák ötlete volt az egész, mondta a küldönc.
4: Sötétedőskor
10: kezdődik a bál a rét közepén. Oda találtok?
4: Egyszer jártam arra felé pofánkával, bólintott Titus.
10: Remek!
7: Biccentett a lókutya.
10: Akkor viszlát a bálban!
7: Majd hangos trappolással elporoszkált.
12: Ez csodás,
7: sóhajtotta Hilda, de honnan szerzünk jelmezeket?
10: Mindenki nézzen körül otthon, javasolta Titus. Hát, ha előkerül néhány.
8: Néhány mi?
7: Kérdezte Zödön.
10: Hát, az sosem lehet tudni,
7: mondta Titus, azzal elszögdécselt a kufli ürege felé. A többiek követték a példáját. Ha a kuflik keresgélni kezdenek az üregeiben, az kívülről nézve valahogy így néz ki. Mint egy másfél óra elszánt kutatás után a következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt. Valér három üres konzervdobozt,
10: Zödön egy lukas gumilabdát,
7: Titus egy öreg bőröndöt, meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot, meg egy darab spárgát,
8: Béla bá egy horpa tészta szűrőt és egy doboz szöget,
7: Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabát gombot.
12: Hát, csak tudnám, honnan került hozzánk ennyi kacat?
7: Értetlenkedett Pofánka.
8: Ezt hívják a kacatok titkos vándorlásának, mondta Béla bá. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla,
7: magyarázta.
8: Elég unalmas kacatnak lenni, heverni egy eldugott helyen, és csak porosodni. Nem nagy kaland. Ezért aztán éjszakánként, amikor mindenki alszik, a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Sétálgatnak az utcákon, kirándulnak az erdei ösvényeken. Egy-egy bátrabb kacat még távoli vidékekre is elmerészkedik, némelyik vissza sem talál oda, ahonnan elkóborolt.
12: Milyen szomorú,
7: sóhajtotta Pofánka.
8: Egyáltalán nem, rázta fejét Béla bá. A kacatok rajonganak a kalandokért.
7: Te honnan tudod mindezt? Kérdezte Valér.
8: Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival, mondta Béla bá. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról.
7: Ha a kuflik keresgélni kezdenek az üregeikben, az kívülről nézve nem túl szép látvány, és elég hosszú ideig tart.
12: Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni,
7: szólalt meg Fityirc.
10: Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk,
7: jegyezte meg Titus.
12: Igazad van,
7: mondta Hilda.
12: És én már tudom is, mi leszek.
7: A többiek kérdőn néztek rá.
12: Pálmafa,
7: mondta lelkesen Hilda.
10: Én robot,
7: kiáltotta Valér.
8: Én meg óriás katica,
7: mondta Zödön.
10: Én páncélos lovag,
7: így Titus.
12: Én reddeső pillangó,
7: reddesett Pofánka.
8: Én pedig tüskés disznó,
7: dörmögte Béla bá.
10: És te?
7: Kérdezték Fityircet.
12: Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán.
10: De hiszen te amúgy is kufli vagy,
7: bámult rá Pofánka.
12: Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli volnék,
7: mondta Fityirc.
12: Szerinted ez jó ötlet? Kérdezték a többiek.
13: Mi más lehetne csinálni egy lila gombbal?
12: Tárta szét a kezét Fityirc. Délutánra mindenki elkészült a jelmezével, még Fityirc is felkötött egy pöttyös csokornyakkendőt.
13: Elegáns kuflinak öltöztem,
12: magyarázta a többieknek.
14: Elegáns kuflik nem is léteznek,
12: mondta Hilda.
13: Ahogy lila pálmafák sem,
12: jegyezte meg Fityirc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba.
13: Ha most találkoznánk valakivel, biztos ezt gondolná. Ezek meg kicsodák, még sosem láttam őket errefelé.
12: Kacarászott Pofánka. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál.
15: Jó, hogy eljöttetek!
12: Köszöntötte a kuflikat egy varázsgomba.
15: A már mindenki itt van. Hamarosan kezdődik a jálmázverseny. A büfét merre találjuk?
12: Kérdezte tőle Zödön.
15: Jobbra, elől, a ruhadár mellett!
12: Válaszolt a gomba. A zenekar éppen a Pocok lépett a lábamra című népszerű slágert játszotta, amikor egy állarcos varázsgomba csendet kért.
15: Eljött a jálmezverseny ide! Mindenkit kérek, hogy sétáljon el a zsűri asztala előtt,
12: mondta fennhangon.
13: Hú, nagyon izgulok,
12: suttogta Hilda, és megigazított egy szeme elé lógó pálma levelet. Felvonultak hát a jelmezesek.
13: Ti is látjátok, milyen sokan öltöztek kuflinak,
12: mondta társainak csodálkozva Valér. És valóban. Azután, amíg a zsűri tanácskozott, két mezei sügér Bolha Polka bemutatót tartott a bálózunknak. Egyszer csak egy frakkos varázsgomba lépett a mikrofonhoz.
15: Hölgyeim és uraim!
12: Kiáltotta.
15: Kihirdetem az eredményt! A versenyt a... Az orra a lilagombot egyensúlyozó elegáns kufli jelmez nyerte! Tapsoljuk be a győztást!
12: Éljen, éljen! Hangzott innen is, onnan is, és amonnan is.
13: Ez nem él,
12: duzzogott Pofánka.
16: Nincs igazad,
12: mondta Zödön.
16: Elegáns kuflinak költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról.
8: Így van, inkább örüljünk Fityirc sikerének,
12: bólogatott Béla bá.
15: Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez,
12: szólalt meg egy mellettük ácsorgó lábas csiga. Ekkor a zenekar, mintha csak meghallotta volna a csiga szavait, belekezdett a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatúj szerzeménybe.
13: Halljátok, ez rólunk szól!
12: A hangulat a tetőfokára hágott.
15: Szerintem ma este legyen mindenki kufli!
12: Kiáltotta a mikrofonba egy zebranyúl, mire a bálózók vad szögdécselős táncba kezdtek. Hildát egy jóképű cickány kérte fel, Pofánkát pedig egy rakétának öltözött vakond. Mindannyian ropni kezdték, még Fityirc is, akinek a legcsinosabb hangyászlány lett a táncpartnere. Egészen reggelig tartott a mulatság. Már magasan járt a nap, mire az utolsó bálózók is hazaindultak. A kuflik is útra keltek a kupacuk felé.
13: Csodálatosan éreztem magam,
12: lelkendezett Pofánka.
8: Nekem tövig kopott a kufli dudorom a sok táncolásban,
12: nyögdécselt Béla bá. Mikor megérkeztek, mindannyian fáradtan terültek el a kufli kupac oldalában.
13: Legközelebb rendezzünk mi is jelmezbált,
12: mondta Hilda.
13: Egy olyat,
12: ábrándozott Fityirc,
13: ahol mindenki saját magának költözik be.
17: De akkor ki kapja majd az első díjat?
12: Kérdezte Valér. Ám a kérdésére már csak hangos horkolás volt a válasz. Egy zacskó izé Titusnak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy, forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felé.
13: Tudja valaki, milyen nap van ma?
12: Kérdezte Valér a többieket.
8: Augusztus, akárhányadika?
12: Mondta Béla bá.
13: Az nem tegnap volt?
12: Nézett rá bizonytalanul Fityirc.
13: Nem, rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja.
17: Na, megint,
12: csodálkozott Fityirc.
17: Tavaly is volt neki.
13: Egyeseknek minden évben van születésnapjuk,
12: mondta Pofánka.
17: Van akinek több is? Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel, mondta Hilda. Van időn kitalálni, hogy mit adjunk neki. A kuflik törni kezdték a fejüket. Ezek a dolgok jutottak az eszükbe.
8: Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az efféléknek.
17: Hát talán, ha mindenki körülnézne otthon, szólalt meg Fityirc. Hát, ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is, vágott közbe Hilda. Nem lesz ez unalmas? Mit tegyünk? Ha nincs egyetlen bolt sem az elhagyatott réten, tárta szét a kezét Valér. A kuflik törni kezdték a fejüket. Többféle dolog is az eszükbe jutott.
8: Nem is tudom. Egyik sem az igazi.
17: Ingatta a fejét Béla bá. Talán, ha mindenki körülnézne otthon, szólalt meg Fityirc. Hát, ha előkerül valami. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt.
14: Semmi, mondta Hilda.
8: Semmi,
17: mondta Béla bá. Egy bigyó, mondta Valér.
18: Semmi,
17: mondta Pofánka.
18: Sincs semmi, mondta Fityirc.
16: Egy zacskó mag,
17: mondta Zödön. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. A bigyót inkább hagyjuk.
12: Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami, ingatta fejét Fityirc.
17: A ajándéknak nem sok, nem sok, mondta szomorúan Pofánka.
12: Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges.
16: Ez bármi lehet,
12: pillantott bele a zacskóba Zödön.
16: Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szörvirág.
17: Vagy sárkányguriga, annak éppen ilyen a magja.
8: A sárkányguriga vérmes medvék lakta zordvidékeken honos,
12: mondta Béla bá.
8: Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval?
17: Az is lehet, hogy ez nem sárkányguriga magja, hanem őserdei majomkaromé, töprengett Valér. És egy félszemű kalózkapitány hozta Zödönnek a messzi déltengerekről.
14: Egy kalózkapitány, sóhajtott ábrándozva Hilda.
17: Talán inkább mégis az uzmarás rozmárfa bogyója lehet, pillantott a zacskóba Fityirc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba.
16: Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom,
12: rázta fejét Zödön.
16: Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem.
17: Ez most mindegy, vágott közbe Pofánka. Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titusz tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliumot, Valér egy kazal cakkos náspángot, Béla bá pedig egy bokornyi macska pertlit. Ja, és Fityirc több tő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején.
12: Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusznak,
17: újságolt a barátainak Pofánka. Már csak az ünnepelt hiányzik, dörzsölgette elégedetten a kezét Valér.
12: Mindjárt itt lesz, mondta Pofánka. Gyorsan díszítsük fel a virágokkal a kupacot.
4: Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titusz, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból.
17: Éljen Titusz, kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik.
14: Boldog születésnapot,
17: nyújtott át az ajándékot Hilda és Pofánka.
12: Titusz izgatottan bontotta ki a csomagot.
4: Bár csak bokormag,
17: kiáltotta meglepetten, amikor belenézett a zacskóba.
12: Az meg miféle növény?
17: Kérdezte bizonytalanul Fityirc.
12: Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted, mondta Titusz. Ezért hívják így.
16: Ha azt mondom, bár csak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle,
17: kérdezte Zödön.
12: Így van,
17: bólogatott Titusz.
12: Pont 7 darab van az acskóban, mondta. Mindannyiunknak jut egy.
17: Szó se róla, ez a te ajándékod, Titusz, tiltakoztak a kuflik.
12: Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titusz,
13: és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta a zacskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz majd egy saját, külön bárcsakbokra.
8: De majd csak tortaévés után, jó?
13: Jegyezte meg halkan Zödön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, Pofánka meg vakont tövis szörpöt töltött a poharakba.
19: Azt hittem, bárcsak mokor, csak a mesékben létezik.
13: Dünnyögte tele szájjal Varér. Mondta csámcsogva Béla bá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rágcsálás, szörcsögés, meg a napfényben nyújtozó virágok neszezése. Jó éjszakát, kuflik! Meleg nyári este volt. A kerekhold fénye ezüstre festette az elhagyatott rétet. Mindenki aludt, kivéve a denevéreket, pár éjszakai lámpás kukacot, meg egy holdkóros pelét. Ja, meg Valért és Fityircet, akik a kufli kupac tetején üldögéltek éberen.
17: Te sem vagy álmos,
13: szólalt meg halkan Valér.
17: Sosem tudok aludni, amikor teli hold van,
13: legyintett Fityírc.
17: Olyan, mintha égve felejtettek volna egy hatalmas lámpát odafent,
13: ásított Valér. Ha leoltanánk, talán el tudnánk aludni.
17: Szerintem a holdat nem lehet leoltani, rázta fejét Fityírc.
8: Próba szerencse,
13: mondta Valér, nézzük meg közelebbről. Hát, ha akad rajta egy kapcsoló, vagy valami efféle.
17: Talán van zsebrakétát, kérdezte Fityírc.
19: Minek ide rakéta? Kaszagott fel Valér.
17: Bőven elég lenne egy létra is.
19: Titusz a minap kért kölcsön egy létrát a varázsgombáktól, jegyezte meg Fityírc.
17: Remek! Ugrott fel Valér. Megyek, és elkérem tőle.
19: Ilyenkor? Kérdezte rémülten Fityírc, de Valér már ott sem volt.
13: Nem sokára vissza is tért, nyomában az álmosan támolygó Titusszal.
9: Komolyan, éppen most akarsz felmászni a holdba, morogta kedletelül Titusz, miközben felállította a létrát a kupac tetején.
19: Most van fent az égen, tárta szét a kezét Valér.
13: Azzal már kapaszkodott is felfelé. Fityírc és Titusz aggodalmasan néztek utána.
8: Mit bámoltak?
13: Kérdezte tőlük egy arra csámporgó szörteknőc.
19: Egy barátunk épp felmászik a holdba, válaszolta neki Fityírc.
8: Létrán?
13: Kérdezte csodálkozva a teknőc.
9: Miért? Te talán lifttel mennél?
13: Nézett rá bosszúsan Titusz.
19: Van egy kis baj, szólalt meg ekkor odafentről Valér. Itt vagyok a létre tetején, de mégsem érem el a holdat.
17: Nyújtózkodjál egy kicsit!
13: Kiáltotta neki Fityírc.
19: Már nem tudok jobban,
13: válaszolta Valér.
8: Mi történik, srácok?
13: Dugta ki ekkor fejét kufli ürege ajtaján Zödön.
8: Mulatság készül.
19: Valér szeretné lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson, de nem éri el a létre tetejéről, magyarázta Fityírc. Szörnyen izgalmas!
8: Aha,
13: bólintott Zödön, és kimászott az üregéből.
8: Talán tudok segíteni. Próbálja meg a nyakamba állva.
19: Jó ötlet, bólintott Titusz. Mász fel te is, de vigyázz! Nehogy leessetek!
13: Zödön felkapaszkodott hát a létre tetejébe.
19: Na, mi a nagy helyzet? Kérdezte Titusz, mikor Valér már Zödön nyakában egyensúlyozott.
17: Még mindig hiányzik egy kevés, nyögte nyújtózkodva Valér, és most már szédülök is! Ez a hold közelsége miatt lehet,
13: vélte Fityírc.
8: Ti meg cirkuszi előadásra készültök,
13: szólalt meg ekkor a sötétből Hilda. Zödön ilyettében elvesztette az egyensúlyát, a létra megbillent.
17: Eldőlnek,
19: kiáltotta Fityírc.
9: Próbáljuk őket megtartani,
19: veselkedett neki Titusz.
13: Ám hiába. A létra dőlni kezdett, Zödön és Valér pedig lerepültek a tetejéről.
8: Még jó, hogy ilyen ruganyos ez a kupac,
13: mondta Zödön, miközben feltápászkodott a földről.
17: Inkább én vagyok ruganyos,
13: nyögte Valér a barátja alól.
14: Elárulnátok végre, hogy mi folyik itt,
13: kérdezte Hilda.
17: Holdutazás,
13: magyarázta készségesen a szörteknőc. Létrával, csodálkozott Hilda.
17: Úgy tudom, a holdba repülni szoktak.
13: Ez biztos? Kérdezte gyanakodva Valér.
17: Igen, egy csiga mondta nekem egyszer, aki hallotta egy emútól, akinek az ök-onaka húga olvasta az újságban, válaszolta Hilda.
13: Akkor tehát biztos, bólintott Valér, csak hogy mi nem tudunk repülni.
17: Egy egészen kicsi és könnyű kufli talán tudna, nézett rá Hilda. Egy papírsárkánnyal, mondjuk.
19: Én pont elég kicsi vagyok, kiáltotta Valér. Pofánkának meg van egy papírsárkánya, megyek és felébresztem. Azzal már szögdécselt is Pofánka ajtaja elé.
9: Úgy látszik, fejébe vette, hogy ma éjjel mindenkit kiver az ágyából.
13: Nézett utána Komorantitus. Nem sokára Valér megjelent a morcosan ásítozó Pofánkával, meg egy papírsárkánnyal.
17: Semmit nem értek az egészből, nyafogta Pofánka.
19: Mondtam már, én leszek az első kufli űrhajós, magyarázta Valér. Mindenki engem fog bámulni az elhagyatott réten.
17: Én inkább aludnék bámulás helyett, ásította Pofánka.
13: Ekkor a kuflik összedugták a fejüket, hogy mit évők legyenek. A hold egykedvűen nézelődött az égen, mint aki rá se ránt az egészre.
9: Egyszerű, mondta rövid töprengés után Titus. Valér belekapaszkodik a sárkányba, zödön fogja a madzagját, és elkezd nagyon gyorsan körbeszögdécselni. A sárkány felrepül, és usgyi a hold.
13: Így is lett. Valér erősen megfogta a sárkányt, zödön meg, kezében a madzaggal olyan gyorsan kezdett ugrálni a kupac körül, ahogy csak bírt. A sárkány egyszer csak fölemelkedett.
17: Forog velem a világ!
13: Kiáltozta Valér.
17: Ne felejtsd a kapcsolót!
13: Kiáltotta utána Fityirc.
8: Miféle kapcsolót?
13: Bukkant fel ekkor Béla bá kupac tetején. Álmosan pislogott hálósipkája alól.
17: Valér felrepül a holdba, hogy leoltsa, mert túlságosan világít,
13: mondta a szörteknőc.
8: Te meg ki vagy?
13: Nézett rá csodálkozva Béla bá.
8: Egy mellékszereplő.
13: Legyintette a teknőc.
8: De hiszen a hold nem is lámpa,
13: nézett Béla bá barátaira.
19: Hogy-hogy, csodálkoztak a kuflik. Akkor meg micsoda?
17: A holdbéli nyúl égi lakása, mondta Béla bá.
9: Fura, de így van. Nézzétek, most is ott ül, és hegedül, mint minden éjszaka.
19: Hegedül? Nem hallok semmit, hegyezte a fülét Fityirc.
17: Egyedül a tücskök hallják, mondta Béla bá, ezért énekelnek éjszakánként.
13: Na jó, de hol van Valér? Szólt közbe Hilda.
17: Itt vagyok!
13: Hallották ekkor a fejük fölül.
17: Fent a holdon,
13: kiáltotta izgatottan Hilda. Válasz helyett fütyülő hangot hallottak, aztán egy nagy csattanást.
8: Itt lent rajtam,
13: nyögte zödön.
8: Egy pillanatra elfelejtkeztem a sárkányról.
13: Milyen volt a holdban? Mit láttál ott? Kérdezgették a kuflik Valért.
17: Semmit, legyintett Valér. Sokkal messzebb van, mint gondoltuk. Jaj, nem!
13: Ásított Pofánka. Akkor én visszafekszem aludni.
9: Nem rossz ötlet, helyeselt Titus.
19: Mi meg tovább virrasztunk,
13: nézett szomorúan Valérra Fityirc.
8: Amikor nem tudok aludni, én mindig a tücskök énekét hallgatom.

0: kufli hangos horkolása. A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rétvirágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van, sóhajtotta Hilda. Úgy sétálnék egyet.
1: Remek ötlet,
0: mondta Béla bá.
1: Tényleg jó lesne egy kis testmozgás.
0: Feltápászkodtak majd halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról.
2: Hová, hová?
0: Intett neki oda egy kétfejű lepkehal.
1: Séta, ez csak úgy a séta kedvéért,
0: válaszolta neki kedélyesen Béla bá.
3: Sose tudom, mit gondoljak a lepkehalakról,
0: mondta halkan Hilda, miközben továbbugráltak. Amikor repdesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az égeim.
1: Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy kétfejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak,
0: mondta Béla bá. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú, mutatott oda az egyik fára Hilda. Olyan, mint egy kulcsjuk.
1: Valószínűleg az is,
0: bólogatott Béla bá. Miért lenne kulcsjuk egy fatörzsén? Kérdezte csodálkozva Hilda.
1: Sejtelmem sincs,
0: mondta meg a vállát Béla bá. Terítsük ki!
1: Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Nézzünk kicsit körül.
0: Azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Dugta ki a fejét a föld alól egy óriás vakond, és egy jókora részkulcsot húzott elő a göröngyök közül.
1: Ezek szerint nálad van,
0: ugrált oda hozzá Béla bá.
4: Ha nem így volna, kézen közön eltűnne,
0: bolintott a vakond. Béla bá hóna alá kapta a kulcsot, és odament vele a fához. Most mi lesz? Tapsikolt izgatottan Hilda.
4: Azt sosem lehet tudni,
0: vonta meg a vállát a vakond.
4: Hol ez, hol az? Néha egyik sem.
0: Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította.
3: Nem történt semmi,
0: mondta csalódottan Hilda.
1: Csak leesett a kalapom,
0: mondta Béla bá.
1: Ott van egy felhőm,
0: mutatott a vakond az égre. Felrepült, csodálkozott Hilda.
4: Inkább leesett,
0: mondta a vakond. A két kufli értetlenül nézett rá.
3: Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét,
0: mondta a vakond Béla bának.
3: Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik.
0: Megfordult? Értetlenkedtek a kuflik.
3: Felreállt, ha így jobban tetszik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent van, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell.
0: A vakon búcsút intett nekik, majd sietve visszamászott a föld alá.
3: Most mi lesz?
0: Kérdezte rémülten Hilda.
1: Megpróbálom visszacsinálni,
0: mondta Béla bá, azzal tekert egyet a kulcson az ellenkező irányba. Nem történt semmi.
1: Úgy látszik, visszafelé nem működik,
0: tárta szét a kezét.
1: Akkor örökké fejjel lefelé maradunk, kérdezte sírós hangon Hilda.
5: Hidd el, meg lehet szokni,
0: mondta egy denevér, aki ott lógott egy közeli ágon.
5: Esetleg próbáljátok meg kézen állva, tanácsolta a pók.
1: Nem is rossz ötlet,
0: mondta Béla bá, és fürgén kézenállásba szökkent.
3: Elég kényelmetlen,
0: nyögte Hilda, mikor ő is kipróbálta.
1: Hozzunk segítséget, mondta Béla bá. Valahogy helyre kell ezt hoznunk.
0: Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz.
6: Ti meg mit csináltok itt fejen állva?
0: Bámultak rájuk csodálkozva a barátaik, amikor meglátták őket. Épp az imént ébredtek fel a délutáni szundikálásból.
1: Igazából a rét állt felre, nem mi?
0: Mondta Béla bá.
1: Sürgősen vissza kell billenteni.
3: Úgy érted, most mindannyian fejjel lefelé vagyunk?
0: Kérdezte Valér.
1: Így van, bolintott Béla bá. Magam sem értem, hogy történhetett.
7: Éreztem, hogy valami nincs rendben,
0: mondta Pofánka.
8: Nem értem,
0: rázta fejét Zödön.
8: Akkor miért nem potyogunk le a rétről?
7: Talán, mert annyira...

0: tartozunk, vélte Fityirc. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla, aggodalmaskodott Valér.
1: Van egy ötletem, szólalt meg ekkor Titusz. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet.
2: Remek ötlet, mondta Bélabá. Hol legyen a gyülekező?
1: A legutolsó bokornál, mondta Titusz. Az a rét legszélén van.
0: Könnyű megtalálni, mondta Pofánka. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Gyorsan elővette egy papírt, és lerajzolta, nehogy valaki véletlenül eltévedjen.
1: Szóljunk gyorsan minden rétlakónak,
0: ugrott kézenállásba Titusz. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
2: Mi egyenesen a bokorhoz megyünk,
0: mondta Bélabá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül.
1: Ha azt mondom, hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot, mondta fennhangon Titusz,
0: és felemelte a kezét, hogy mindenki figyeljen rá. A rétlakók elcsendesedtek.
1: Hopp!
0: Kiáltotta hangosan Titusz, mire az összes kufli és állat egyszerre ugrott egyet.
1: Azt hiszem, sikerült, állapította meg elégedetten Titusz.
0: Éljen, éljen, kiáltozták a rétlakói.
2: Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakonnak, mondta Bélabá.
0: Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk, szólalt meg Hilda. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet? Kérdezte izgatottan Valér. Felfordulást kulcs nélkül is tudunk csinálni, jegyezte meg Fityirc.
1: Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézen járó versenyhez? Kérdezte Titusz.
3: Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson,
0: jegyezte meg a kétfejű lepkehal. Ez az ötlet minden rétlakónak tetszett.
1: Cél a kufli kupac,
0: kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak, keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket, míg csak el nem tűntek a távolban. Ahol a jó bogyó terem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor.
1: Ilyenkor télen alig történik valami érdekes,
0: sóhajtotta Titusz.
4: Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni, szólalt meg Pofánka.
1: Már megint elfogyott?
4: Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja?
0: Vonta meg a vállát Pofánka.
1: Jól van, na, mondta Titusz. Már is hozom a szánkómat. Merre induljunk? Kérdezte, amikor visszatért.
4: Arra!
0: Mutatotta behavazott távolba Pofánka, és felült a szánra.
4: Már becsukott szemmel is eltalálnék oda?
0: Tette hozzá. Elindultak. A hó vidáman ropogott, ahogy Titusz nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek.
4: Látod, már itt is vagyunk,
0: mondta Pofánka.
1: Hogy kerül ide ez a lámpa?
0: Kérdezte csodálkozva Titusz.
4: Hogy kerül ide bármi is?
0: Tárta szét a kezét Pofánka.
1: Ugye nem... Bocsánat, a jó bogyóért jöttetek.
0: Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titusz még sohasem látta az illetőt.
4: Zöld!
0: Mutatott a lámpára Pofánka.
4: Ilyenkor szabad születelni, vagy nem?
1: Elfelejtettem sárgára állítani, mondta az ötszemű. Ebédelni készültem, de ma egyébként is fejtörős nap van.
0: Az mit jelent? Kérdezte Titusz.
1: Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt,
0: válaszolta a furcsa alak.
1: Ez a mai tálcán sáskám táncát látván, kátrányt hány lánybárány hányt rám.
0: Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő, mondta Titusz.
1: Ó, a fenébe is, mondta az ötszemű. Akkor hát, jó bogyószedést.
0: Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben.
4: Honnan tudtad a megoldást?
0: Nézett Pofánka csodálkozva Tituszra.
1: Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek, legyintett Titus. Bármit válaszolhattam volna rá.
0: Ha, még szeretj, hogy eljöttél velem, mondta Pofánka. Én biztos megpróbáltam volna megoldani.
1: Hol van itt jó bogyó? Nézett körül Titus.
0: Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Havonta egyszer terem. A bogyóőr ilyenkor zöldre állítja a lámpát.
1: Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten, mondta Titus.
0: Na látod, mondta Pofánka, és elővette lepkemintás jóbogyó gyűjtő szatyrát. Elég gyorsan teleszették a szatyrot a piros bogyókkal. Közben más rétlakók is feltünedeztek a bokor körül.
1: Ma fejtörős nap van, tudjátok? Kérdezte őket Titus.
4: Tudom, két fekete lánybárány a megoldás.
0: Legyintett egy öreg cickány. Talán mehetnénk is, jegyezte meg Pofánka. Felrakták a teli szatyrot a szánra, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Biztos belefáradt, mert most már nem fújt olyan erősen.
1: Ajaj, nézett körül Titus. Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk?
0: Szerintem az ott, mutatott az egyik fehér dombra Pofánka.
5: Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán.
6: Hé, mit csinálsz? Kiáltott oda egy kötött sapkát viselő varangy. Hey, összerontod a hóteknősünket?
1: Elnézést, azt hittük, ez a kuflikupacunk, mondta Titus.
0: Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Kérdezte egy másik varangy.
4: Hát, talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van?
0: Vonta meg a vállát Pofánka.
6: Látom, semmi érzéketek a művészetekhez,
0: ingatta a fejét a béka. Titus és Pofánka tovább mentek. Közben az égből békésen szállítozott a hó.
1: Megvan, ez lesz az,
0: állt meg egy újabb kupac mellett Titus.
1: Ej! Kiáltott rá egy kövérkés hörcsök. Hozzá ne merj nyújni a hógolyó gyűjteményemhez! Hát ne izé, ez itt csak egy kupac,
0: nézett rá értetlenül Titus.
1: Nem kupac, hanem 5371 hógolyó, mondta a hörcsök. Egytől egyig én gyúrtam őket.
0: Hát, akkor is kupacnak látszik, mondta meg a vállát Pofánka.
1: Álcáztam őket, nézett rám mérgesen a hörcsök. De nem adok belőle egyetlen egyet sem, értitek? Ne is álmodjatok róla!
6: Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt,
0: legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult.
4: Ne mérgelődj, mondta Pofánka. A hörcsögök már csak ilyenek.
0: Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek.
4: Felmászom rá, hátha, feltom a mi kupacunkat.
0: Kászálódott le a szánról Pofánka. És úgy is tett.
4: Nem látok semmit, olyan sűrűn hull a hó,
0: szólt le Titusnak, miután körülnézett.
1: Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac.
4: Segítség!
0: Sikoltott a Pofánka.
7: Miben segítsek?
0: Dugta ki hólepte fejét zödön a kupacból.
4: Te meg hogy kerülsz ide? Bámultak rá barátai.
7: Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre.
0: Dünnyögte zödön.
7: Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó.
0: Töprengtél? Bámult rá Titus.
7: Ha nincs kézni rákcsálni való jó bogyó, előfordul.
0: Bolintott zödön.
4: Hoztunk egy nagy szatyorral,
0: mutatott a szára Pofánka.
4: Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat.
7: Itt van néhány lépésnyire,
0: mutatott a háta mögé zödön.
7: Gyertek!
0: Kisvártatva Pofánka és Titus ott álltak barátaik között a kufli kupac tetején. Pofánka levette a száról a szatyrot és szétosztotta a jóbogyót a többiek között.
1: Nagy volt az öröm.
0: Miközben rákcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét.
2: Pompás!
0: Csettintett Béla bá.
2: Igazán ideje volna, hogy rendezzük egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten.
0: Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel nagyon hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat. Thank you.
8: Radio Fro. 1.5 MHz.

0: Jó reggelt, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Flow Hungaros Stúdió extra adása június 7-én, három nappal Trianon után, vagyis hát Trianon 100 éves évfordulója után. Ezért most úgy gondoltuk, hogy egy extra vendéget, egy talán érdekes vendéget szerzünk be erre a pillanatra, úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm a vonal másik végén dr. Mihalik Bélát, aki talán lesz olyan kedves és kisegít, akkor ő pontosan mi is.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én a Budapesten a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének vagyok tudományos munkatársa.
0: Ez csak, hogy mindenki vegye az adást, ez a régi Magyar Tudományos Akadémia, tehát egykori Magyar Tudományos Akadémiáról van szó, és te, ez is nagyon fontos volt nekem, te nem 20. százados vagy.
1: Nem, én 17.-18. századi történelemmel foglalkozok alapvetően.
0: Tehát akkor adva van nekünk ma egy történész, akivel nagyon régóta ismerjük egymást. Bélával ugyanis a levéltárszakon ismerkedtünk össze, és ez engedessék meg nekem, én ezért most így egyértelműen Bertú, tehát hogy szia Béla, hogy vagy? Alapon fogom tolni, viszont ez nem fog megakadályozni minket remélhetőleg abba, hogy egy csomó érdekes dolgot hozzunk közel erről a 100 éves szomorú emlékezetű eseményről. Béla, akkor így bele is vágok az elején. 100 éves volt Trianon 4-én. Neked legelőször is mi jutott erről eszedbe?
1: Én 84-ben születtem. Ugye a politikai eszmélésem, vagy ugye az öntudatra ébredésem, az mondjuk a 90-es évek második fele, 2000-es évek eleje. Mit jelentett az én generációmnak Trianon? Ez egy érdekes kérdés. Az már egészen kiskoromban világos volt, hogy például az anyai nagyapám, ő nem a mai Magyarország területéről származott, hanem Erdélyből származott. Ez például a romániai forradalom, tehát a 89-es forradalom idején vált egyértelművé. De pont hát így a évforduló kapcsán így elkezdtem gondolkozni arról, hogy mit is jelent számomra személyesen Trianon, történészként is, de magánemberként is. És igazából eszembe jutott egy régebbi beszélgetés, pár évvel ezelőtti beszélgetés baráti társasággal, ahol szóba került Trianon, kicsit felszínesen ugyan, de előkerült, hogy mindenkinek volt szinte a társaságban egyik vagy másik nagyszülője, dédszülője, aki a mai magyar határokon kívül az egykori Magyar Királyság területén született. És így meg is állapítottuk, hogy ha valószínűleg, hogyha nem jön Trianon, akkor ők lehet, hogy a akkori lakóhelyükön maradnak, nem kényszerülnek kisebbségi sorba, nem kényszerülnek a lakóhelyük elhagyására. És hát tulajdonképpen emiatt mi Trianon unokái vagyunk, mert ha Trianon nincs, akkor lehet, hogy a mi nagyszüleink nem találkoznak, és mi ebben a formában sem szüleink abban a formában nem születtek volna meg.
0: Ez egy teljesen klasszikus időparadoxon, így van, ha nincs Trianon, akkor minden másképp alakul, de mondjuk én is, ha végignézem a családfámat, akkor én is gond nélkül tudom azt mondani, hogy bizony, nekem, aki Tőzsgyökre és Pestinek, Budapestinek vallom magamat, azért nem kell olyan messze menni a családfámba, hogy találjak olyan felmenőt, aki nem a 1920 utáni Magyarország területén, Csonka Magyarország területén született. Béla, igazából akkor én úgy kérdezek vissza, hogy akkor a te családodba, Trianon szóba került már a gyerekkorodba.
1: Igen, egyértelműen. Tehát, hogy azért ez egy, nem mondom, hogy egy mindennapos téma volt, de időről időre fölmerült. Nagypapám mesélt a gyerekkori erdélyi emlékeiről, aztán idővel azért az is kiderült, hogy a másik apai nagyapám, akit én nem ismerhettem, mert jóval a születésem előtt meghalt, ő is a mai országhatáron kívül, csak a, tehát az egyikük a Magyar Királyság egyik szegletében, a másikuk a monarchia másik szegletében született, és hát aztán végül a 20. század történelme, és hát a saját család története úgy hozta össze, hogy végül Budapesten kötődtek össze a szálak a 20. század folyamán.
0: Kicsit most másfele próbálom megközelíteni ezt a kérdést. Nekem ugye van három gyermekem, és mondjuk te hogyan magyaráznád egy 9 évesnek, mint mondjuk én, az én lányom, azt, hogy mi is volt Trianon?
1: Ezt nem tudom, hogy egy 9 évesnek hogy magyaráznám, mert igazából mondjuk nekem ugye nincsen gyerekem, de mondjuk unokaöcseimmel, unokaúgaimmal nem szoktunk erről beszélni. Ami egy kicsit hasonló élmény volt, az egyszer Egy kanadai sráccal beszélgettem, és valahogy szóba került az az egész dolog, hogy az én nagypapám Erdélyben született, ami Romániához tartozik, és akkor, hogy a nagypapád román volt, és akkor ugye el kellett magyaráznom neki, hogy ezt a bonyolult helyzetet, hát ugye, mi ebbe beleszülettünk, vagy úgy nagyjából ebbe a szituációban mozgunk, tudjuk, hogy körülöttünk milyen világ van, és de neki azért valahogy el kellett magyaráznom ezt a bonyolult történelmi kontextus, hogy hát igen, de Erdély az nagyon sok száz éven keresztül és nagyon sokáig Magyarországhoz tartozott, Magyar Királysághoz tartozott, napjainkban is több mint 1 millió magyar él még Erdélyben szétszórva, kisebb-nagyobb tömbökben, és hogy nagypapám ebből a magyar nemzetrészből született, tehát ő román állampolgár volt életének egy bizonyos szakaszában, de magyar etnikumú volt. Tehát ez egy nagyon borzasztó, nehéz kérdés.
0: Teljesen joggal, bocsáss meg, hogy itt félbeszakítok, tehát teljesen joggal mondod azt, hogy ez egy baromi nehéz kérdés, csak pont ez az, hogy amikor ez már ennyire tematizálva, tehát szerintem ma Magyarországon vagy a Kárpát-medencébe nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne olyan család, aki valamilyen módon ne futna bele abba, hogy Trianon volt 100 éve. Ez annyira durva, hogy én nekem van egy ilyen letépős kalendáriumom, amit minden nap letépek róla, egy ilyen kis törés kalendárium német nyelven, ezt a német-németek csinálták. Én nagyon szeretem, évek óta szoktam használni, ilyen csomó érdekes dolgok szokott kiderülni. Van ugyan, amikor az ember egy ilyen nem annyira érdekes híre bukkan, de az esetek többségében ilyen nekem jó. Annyira fontosnak tartották ezt a 101 évfordulót, hogy a trianoni békediktátum aláírásának pillanatában készült fotó szerepel ezen a letépős kalendáriumon, tehát még a németek is úgy gondolták, hogy bizony-bizony ez egy nem akármilyen történelmi emlék, sőt, oda van aláírva csupa nyomtatott nagybetűvel, hogy ez egy rendkívül igazságtalan béke volt. És hát azt hiszem, talán inkább erről is szeretnék veled beszélgetni, hogy ezt a komplex problémát, ami egy ilyen igazságtalan békét, hogyan magyarázzuk el, hogyan visszük tovább, hogyan dolgozzuk fel, ezt te hogy éled meg? Tehát hogy próbálnád elmondani a mostani generációnak, akik mondjuk törít még nem nagyon, vagy nem annyira mélyen tanulnak, hogy mi is volt Trianon?
1: Szóval valószínűleg megpróbálnám megfogni valahol a gyökereket. Tehát az, hogy ez nem egy adott történelmi pillanatban eredménye, nem az első világháborúnak feltétlenül csak annak a következménye, hanem ez egy borzasztó hosszú folyamat volt. Ugye akár itt vissza lehet menni, nagyjából tényleg a török hódoltság koráig, amikor ugye az egész Kárpát-medencében a nemzetességi arányok eltolódnak. 18-19. Században a kárpát-medencei nemzetiségeknek a nemzetiségi ébredése, ezek a mozgalmak, amik aztán úgy 48 és a dualizmus időszakában egyre nagyobb feszültséget generálnak. Nyilván lehet a korabeli magyar, vagy az osztrák-magyar monarchia korabeli elitjének a politikai döntéseiről beszélni. Tehát, hogy ez egy nagyon sokrétű és sok összetevős folyamat, ami ott június 4-én egy pontban kitüremkedett, és mi erről, tehát ezt emlékezzük, vagy erre emlékezünk, erre a pillanatra, erre a napra, de valójában ez egy nagyon sok tényezős és hosszú folyamat eredménye, és egy ugyanolyan hosszú és sok tényezős folyamatnak az elindítója is volt.
0: Abszolút. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer utoljára megpróbálom ezt a dolgot. Én magam is nehezen, tehát ez pedagógilag is egy komoly kihívás, de próbáljuk meg a gyerekek nyelvén tök egyszerűen megfogalmazni, hogy mi volt Trianon, és mit szabályozott Trianon. Tehát, hogy így nem belemenni az okokba, hanem egyelőre csak így próbáljuk meg mi az a... Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy trianoni szerződés, az micsoda?
1: A trianoni szerződés az tulajdonképpen az akkori Magyarországot jelentő Magyar Királyság első világháborút lezáró békekötése, amely ezt az országot felszabdalta, több utódállamra szabdalta, és a Magyarországon, a mai ma ismert Magyarország területén kívül ebből a egykor volt történelmi Magyar Királyságból sok területet és annak sok lakosságát juttatta különböző szomszédos vagy újonnan létrejövő országoknak.
0: Köszönöm. Tehát miközben mi gyászolunk, vagy legalábbis a magyarok azt gondolom, hogy túlnyomó többsége gyászol, vagy legalábbis szomorú, mert alapvetően ez egy rendkívül igazságtalan béke, ezt még én is így gondolom, de közben ez egy csomó államnak a születési időpontja, ezt is tegyük hozzá.
1: Hát igen, és ugye ebből van, erre mondtam azt egy korábbi pár perccel ezelőtt, hogy ugye máig ható folyamatokat is generált, tehát az, hogy a mai Magyarország a szomszédos államokkal, tehát tulajdonképpen a történelmi Magyarországnak bizonyos értelemben vett utódállamaival milyen viszonyt alakít, és hogyan jövünk ki egymással a szomszédainkkal, az nagyon sok tekintetben erre is visszavezethető, és ebből a napból, ebből a trianoni békediktátumból származik.
0: Béla, játszunk akkor még egyszer visszakenyeredve a személyes dolgokhoz, játszunk egy is olyan játékot, hogy ugye van 8 darab décilőnk, neked is, nekem is. Tehát a 8 darab décilődből neked ki hol született, ez ma milyen országhoz tartozik, és milyen nemzetiségűnek vallotta magát, vagy milyen anyanyelvűnek, mert ugye ebben is azért vannak határ, tehát nem egyértelmű halmazok, mert simán lehet valaki német anyanyelvűként magyar, vagy vallhatja magát magyar anyanyelvűként mondjuk ruténnek, bár mondjuk ez nem túl valószínű. Végig tudunk így menni a két családfán?
1: Persze, persze. Tehát kezdjem én?
0: Kezdje te!
1: Jó. Az én, tehát kezdem az anyai részről, tehát ott 4 dédszülő van, 2 dédszülő, tehát az anyai nagyapám szülei, ők Erdélyben, Hunyad megyében születtek, Lupény nevű bányavárosban, Zsillvölgyében, ez a történeti Magyarország egyik legdélibb pontja. Az anyai nagymamám szülei, ja és ők, tehát hogy az erdélyek, ők magyarnak vallották magukat, magyarnak székelynek vallották magukat. A anyai nagymamám szülei, dédapám egy Heves megyei kis településen Pélyen született, ő magyarnak vallotta magát. A dédnagymamám ez egy furcsa eset, ő ott született Linzben 1908-ban, de azért született ott, mert épp ott dolgoztak a szülei, tehát a ők szüleim, ők is magyaroknak vallották magukat. A apai ágon a dédszüleim, apai nagymamám szülei, ők Vas megyeiek voltak, ők magyaroknak vallották magukat, és az apai nagyapám szülei, tehát a dédszüleim Trencsén, illetve Bars megyében, tehát a mai nyugat-szlovákiai részeken születtek, és hát ők nagyon régen meghaltak, és nagyon régen éltek, 19. században közepén születtek, tehát én nem, nyilván őket abszolút nem is ismertem, semmilyen tudomásom nincs róluk, de későbbi családi elbeszélésekből valószínűleg ők inkább viszont szlovák ajkúak voltak.
0: Tehát az ő gyermekük magyarosodott el valószínűleg.
1: Igen, tehát a nagyapám, igen, igen. Az egy nagyon jól rekonstruálható folyamat, ott 3 gyerek volt, tehát nagyapámnak volt 2 húga, tehát az nagyapám elfelejtett élete végére szlovákul. Nem tudott kommunikálni az egyik húgával, aki Prágába telepedett le, mert állítólag az a húga nem tudott magyarul, és a 2 testvér között a 40-es években a 3. testvér közvetített. Ő édesapám is emlékszik erre a 3. testvére, ő viszont hibásan beszélte a magyar nyelvet.
0: Ez milyen fantasztikusan szép történet. Ez kicsit úgy érzem, hogy ilyenkor, mintha ilyen egy ilyen dióhéjba belerakjuk a közép-kelet-európai, hogyan is vannak ezek a problémák.
1: Igen.
0: Én nem megyek le most ilyen mélységig a családfába, tehát én most nem túl elegáns, ezt nem tolom le ennyire részletesen, de az én részemben, tehát én a magyar nevem ellenére bennem viszonylag kevés magyar vér csörgedezik, vagy olyan értelemben, hogy klasszikusan magyar vér csörgedezik, mert már a második generáció, tehát ugye a nagyszüleimnél már több a nem magyar anyanyelvű, vagy hát valószínűsítetően nem magyar anyanyelvű, de hogy nálam sváb, azaz német, magyar, szerb, lengyel és zsidó is feltűnik, és ami érdekesség az az, hogy szinte mindenki a nagyszülei, egy darab nagyszülőmet leszámítva, aki Krakkóban született, a mai Csonka Magyarország területén született. de ennek ellenére számtalan szóródás. Tehát mondjuk az én anyai dédnagymamámról egészen konkrétan fenntartja a családi fám, hogy ő például jobban beszélt szerbül egyértelműen, mint magyarul.
1: Nálam is az volt, hogyha még további generációkat visszalépünk, akkor nálam is egyre színesedik és egyre terebélyesedik, és ott nyilván ott már csak a nevekből satszolhatom, hogy na hát ő biztos, hogy nem tudott mondjuk a 19. század közepén magyarul, vagy nem az volt, a magyar volt az anyanyelve.
0: Bocsáss, megint egy másik szemszögből próbálom ezt így témát megközelíteni, tehát te kutató történész vagy, te jársz azért jobbra-balra, már amikor nem koronavírus van, ilyen szakmai konferenciákra, ugyanúgy el tudom képzelni, hogy van román, szlovák, ukrán, lengyel, német, angol ismerő, történész ismerősöd. Velük volt-e már olyan, hogy egyszerűen ilyen esti beszélgetésben itt szóba került Trianon, vagy szóba kerül ez a közép-európai problematikus hol, merre, hány óra?
1: Ha maga Trianon nem ismert, mondjuk az egy ilyen, ahogy mondtuk is, ami nekünk igazságtalanság, az nyilván azoknak az utódállamoknak, akik akkor jönnek létre, ha nem is örömünnep, de szóval egy folyamatnak a része, és az ő államiságuknak egy fontos lépcsőfoka. De nyilván ez a közép-európai nagyon furcsa történelemtől áthatott légkör azért, főleg hát nyilván történészekről beszélünk, szóba kerül, igen, főleg szlovák történész ismerőseim vannak. Vannak erdélyi történész ismerősök is, de ők erdélyi magyar történészek. Tehát mondjuk a szlovák ismerősökkel, történész ismerősökkel van például egy nagyon kedves kassai származású kollega, vele mindig azon szoktunk mosolyogni, hogy ő nem beszél már egy szót se magyarul, holott a vezetékneve az egy ősi magyar nemesi családnak a vezetékneve. Ott Kassa környékén volt birtokos ez a család. Az én családnevem ugye echte szlovák, mindig meg is szokták szlovákok jegyezni, hogy ugye tudom, hogy, és akkor persze, hogy igen, el kell magyaráznom, hogy persze, mert a nagypapám, stb. Na mindegy, és akkor szoktunk nevetni, hogy ő a magyar eredetű vezeték nevével szlovák történészként, és én a szlovák eredetű vezetéknevemmel magyar történészként különböző szakmai problémákról mondjuk beszélgetünk. De eszembe jut egy másik történet, jó 10 évvel ezelőtt volt, Brnóban egy nemzetközi doktorandusz konferencián volt, ott is Eperjes, Bártfa, erről a környékről jöttek szlovák fiatal történészek, és este úgy alakult, hogy együtt mentünk el egy sörteraszra beszélgetni, iszogatni közösen, és persze szóba kerültek ezek a dolgok, ott is előjöttek különböző ezzel kapcsolatos kérdések. A lényeg az, hogy ott azért, én például nekem az a véleményem, nyilván a családom története miatt talán egy picit megengedőbb is vagyok a szlovákokkal szemben, hogy azért 1000 évig egy államban éltünk, és hogy szerintem a szlovákokkal egy nagyon-nagyon szoros és közeli kötelék van, közös a humorérzékünk, közös a világlátásunk, és hát tulajdonképpen még Trianon után is nagyon sok tekintetben iszonyatosan közös a történelmünk is.
0: Igen. Hát ezt a szlovák szállat, ezt én is meg tudom erősíteni, ugye kedvesem Vera felvidéki, tehát Csallóközi lányt sikerült magamnak így a nagy-nagy feleségboltba beszerezni, és Verának van egy unokatesója, aki, tehát az ő édesapja még abszolút magyar, tehát az édesapjának a bátyjának a fia, ő már alig beszél magyarul, és gyakorlatilag teljesen elszlovákosodott, és annyi, hogy ők Besztercze bányán élnek, és szlovák iskolába járt a srác, és nincs ezzel semmi gond, mert egyébként alapvetően tök szimpatikus, rendes srác, pontosan ugyanúgy 3 gyerekes apuka, mint én, csak ugye Besztercze bányán, mert hogy az édesapja bányász volt, gyakorlatilag mindenki el, hogy mondjam, hát a magyar nyelvűek azok eltűntek. Uh-huh. És ő tinédzserként, vagy talán még fiatalabban is, mint tinédzser, úgy döntött, és ez egy abszolút létező szituáció kétnyelvűeknél, hogy ő inkább a szlovákra teszi a hangsúlyt, ami azt eredményezte, hogy 30 éves korán, amikor én megismertem, már gyakorlatilag csak köszönni és alig valamit magyar. Tehát megért dolgokat magyarul, de mondjuk az ő fia az már teljesen abszolút szlováknak számítható, annak ellenére, hogy egyébként német családnévvel dolgozunk, tehát hogy ott egy német eredetű családnév, viszont full magyar a család, tehát magyar anyanyelvű a család 3-4 generációra visszamenőleg.
1: Hát igen.
0: Tehát az is egy... Szóval ezek fantasztikus dolgok. Most beszéljünk egy kicsit másról, de neked történészként okoz-e manapság problémát az, hogy az internet ilyen gazdag mindenféle alternatív elméletekben?
1: Azt kérdezik, hogy én ilyen szempontból azért egy békés időszakkal foglalkozom. A 17-18. Század nyilván egy réteget érdekel, sok azért akkori sors, akár még a mai életünkre is, vagy a későbbi történelemre nézve sorsdöntő eseményre került sor 17-18. Században is, de valahogy tehát azért ez egy kicsit kevésbé vitatott időszak, kevésbé neuralgikus pontja, akár a belső magyar különböző álláspontokkal kapcsán, akár mondjuk a környező országoknak a történeti narratívájához képest.
0: Jó, akkor egy kicsit erősebben nyomom itt meg ebbe az irányba a gázpedált, hogy én döbbenetesen, tehát rengeteg cikk van most ugye Trianonnal kapcsolatban, tehát az általam olvasott sajtótermékek, magyar nyelvű internetes sajtótermékek egyikén találtam ezt a cikket, ami egy friss kutatásra alapozott, és tehát nem tűnik, hogy mondjam, gagyinak a dolog, hogy minden harmadik magyar ember az azt gondolja, hogy Trianon lejár. Tehát, hogy eltelt a 100 év, és lejárt Trianon, és én így beredtem bele az újság cikkbe, és néztem, döbbentem magam, tényleg így magamtól elszakadva egy előre, hogy te jesszunk, Pepi, ez hogy van? És hát Trianonnal kapcsolatban, majd egy másik példát is hozzak, és majd utána engedlek reagálni, hogy én ugye többször is voltam Ablonci Balázs történésznek az előadásán, ott, aki könyvet reklámozott, vagy itt Felső-Ausztriában, Bécsben, vagy esetleg a Felvidéken valamilyen könyvvel kapcsolatban jelent meg, és akinek én például nagyon szeretem a stílusát, dolgait, aki ennek a témának az egyik vezető kutatótörténésze. Tulajdonképpen a véleményével ilyen 90%-ban egyet is tudok érteni, és mégis rendszeresen hallottam, tehát fültanúja voltam mondjuk a Felvidéken például olyannak, hogy olyan kérdés hangzott el az irányába, amire ő pedig szerintem eléggé sokat megélt már a témában, ezért ilyen finom arcrándulással tudott először csak reagálni, hogy hát most a kérdést direkt nem verbalizálom. Tehát, hogy az tényleg egy teljesen szakmaiatlan megközelítés volt, de hogy Trianonnal kapcsolatban sajnos teljesen uralkodóak, vagy hát, hogy is mondjam ezt szépen, hadszintéren lévőek azok az elméletek, amik egyáltalán nem állják meg a helyüket. Tehát téged, mint egy másik korszak, a korábbi korszakkal foglalkozó történészt, ezek zavarnak? Mennyire zavarnak? Hogyan zavarnak? Vagy te ezt hogy csinálod?
1: Nyilván, amikor mondjuk történészként, de nem a korszakkal foglalkozó történészként, mondjuk a közösségi médiában szembe jönnek ilyen akár posztok, akár kommentek, akár különféle megnyilvánulási formák, hát, nyilván megrándul az arcom, vagy mosolygok, de ugyanakkor, tehát, hogy én magam is tudom azt, hogyha gyerekkoromra visszaemlékszem, vagy a tinédzser koromra, hogy tehát ezek az elméletek annyira általánosan elterjedtek, hogy az én családomban is ezek teljesen napirenden levők voltak. Tehát például ez, hogy Trianon valamikor lejár. Ez egy teljesen elfogadott vagy bevett nézet volt a családom egyes tagjaiban. Tehát nálunk még ilyenek is elhangzottak, emlékszem a 90-es években ilyen gyerekkori családi ebédekre, hogy már lejárt, és hogy tulajdonképpen visszakaphattunk volna bizonyos területeket, de Kádár János tekintettel a kommunista barátságra nem kérte vissza ezeket a területeket. És ehhez hasonló elméletek az én családomban is elhangzottak, tehát nyilván próbálok ehhez valamennyire udvariasan vagy finoman közelíteni. Nem mondom, tehát én nem szeretek ezekbe belemenni, tehát ugye ahogy Magyarország a 10 millió futball edző országa és futball szakértő országa, úgy az egyértelmű, hogy 10 millió történész országa is vagyunk. Nyilván vannak olyan pontok, ahol egyszer föl kell venni a kesztyűt, de nem feltétlenül a közösségi médiában minden egyes ilyen kommentet megtalálni, és ott elkezdeni ezen rugózni, hát ez nyilván ez egy sziszifuszi harc lenne.
0: Ez abszolút szélmalom harc, ezzel teljesen egyetértek, csak közben meg magának avval, ahogyan eltűnt mondjuk a te munkahelyed, mert azt tegyük hozzá, hogy te ugyanazon a helyen dolgozol, ahol 10 éve is.
1: Hát nagyjából igen.
0: Tehát, de azóta ez már nem Magyar Tudományos Akadémia. Vannak azért olyan fajta folyamatok, amiket én innen kívülről, Ausztriából úgy nézek, dermedt félelemmel nézek, amik nem azt erősítik meg, hogy az embereknek a bizalma megerősödjön olyan intézményekben, mint mondjuk az egyetemet végzett professzor, vagy a kutatótörténész, vagy a szociológus, vagy a... Tehát, hogy... És ezt én nagyon, tehát mostanában kifejezetten rossz szájízzel nézem az, ami Magyarországon folyik. Ezzel kapcsolatban nem is akarlak téged semmiféle állásfoglalásra bírni, csak hogy gondolom én ez azért nehezíti azt, hogy objektívan tudjunk hozzáállni egy ilyen kérdéshez.
1: Alapvetően igen. Én mondjuk azt mondom, hogy tehát az, hogy létrejönnek esetleg másfajta nézőpontot képviselő intézetek, ez talán nem feltétlenül probléma. A problémát abban látom, hogy ha ezek, tehát hogy az egyes intézmények között a preferencia jelenik meg bizonyos médiafelületeken, bizonyos intézmények, kutatások, tehát úgy mondjam, most általános értelemben vett tudományos kutatások, most nem olyanokra gondolok, akik találtak egy YouTube csatornát maguknak, és ott élik ki a különböző konteós és összeesküvés elméletes képzeleteiket. De szóval akik mondjuk egyetemet végzettek, doktorit végzettek, de másképp látják azokat a problémákat, nyilván ott lehetne egy egészséges vitafórumot teremteni, ötköztetni ezeket a nézeteket, elővenni a forrásokat, uram, bocsá, hogy akkor ebből az adott forrásból végülis mi is olvasható ki. Viszont bizonyos folyamatok most úgy tűnik, mintha egyes ilyen köröket priorizálnának, hát reméljük, hogy ez majd egy egészséges kiegyenlítődés felé elmozdul visszafele.
0: Jó, itt ennyiben nyugva is hagyom ezt az ügyet, mert alapvetően Magyarországon élsz és ott dolgozol. Igazából Trianonra visszakanyarodva, hogy ma Magyarországon, gondolom én a koronavírus ide, koronavírus oda, azért felpörgött a témában a dolog, tehát vannak olyan kiállítások, extra termékek, könyvek, amik erre a dátumra voltak rögzítve. Tudnál egy-kettőt esetleg mondani a teljeség igénye nélkül, hogy mi minden van most Magyarországon?
1: Hát ugye most a mondjuk egy tudományos kör közegből ugye pár hete jelent meg már az említett Ablonczi Balázs kollégánknak egy újabb könyve, a Ismeretlen Trianon címmel a Jaffa kiadónál. Ez alapvetően a különböző alulnézeti történetekből közelíti meg a Trianon problematikát. Tehát az, hogy alsó szinten, a mindennapi ember szintjén mit jelentett a hatalomváltás, a Trianonnal bekövetkező hatalomváltás, a történelmi Magyarország összeomlása.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik.
1: Tehát, hogy tényleg mondjuk a korábbi erdélyi magyar politikai elit, és a mindennapi, de most éppen, tehát a Trianonnal éppen helyzetbe kerülő románság, hogyan találkozik, hogyan tudják ezeket a mindennapi konfliktusokat feloldani, megoldani.

0: ez is marha érdekes, mert közben meg pont az, ami az egyik legfontosabb, nekem nagyon fontos veszőparipám, és főleg itt Ausztriában döbben, ausztriai magyarként élve döbbentem rá, hogy ez egy mennyire komoly probléma, hogy Trianonban nem is a Trianon, hogy mi okozta Trianont, miért volt Trianon, hanem az, hogy Trianont hogyan dolgoztuk fel, vagy hogyan nem dolgoztuk fel, és ezzel kapcsolatban én nagyon sokat kaptam itt kint emberektől, akik teljesen különféle helyekről jöttek, tehát tényleg vajdasági magyar, erdélyi pártcímű magyar, felvidéki magyar, magyaror, anyaországi magyar, ilyen korosztály, olyan korosztály, 89-es emigráns, vagy 56-os migráns, vagy szóval nagyon sokféle tényleg ebből a szempontból a metszet, és hihetetlen, hogy mi csapódott le, és mindegyiknél majdnem majdnem teljesen ki tudom zárni azt, hogy ne arról lenne szó, hogy egyáltalán nem volt ez a probléma feldolgozva. Tehát, hogy ki, hogyan és miért volt felelős ezért, vagy hogy hogyan kéne ehhez pozitívan hozzáállni. Te ezt hogy éled meg történészként ma Magyarországon, hogy mert ezért ez nekünk magyarok egyetem negatív dolog, hogy lehet ehhez pozitívan hozzáállni?
1: Hát igazán, most szerintem ami pozitív ebből kiolvasható, hogy szóval ez tényleg olyan trauma a magyar történelemben, amihez nem tudom, hogy lehet-e mást mérni, talán a tatárjárást, a mohácsi csatát, meg a török hódoltság időszakát, és hogy azért 1920-hoz képest, 100 évvel később, te Linzből, én Budapestről, de beszélgetünk, magyarul beszélgetünk, van egy országunk, van, ami az Európai Unió tagja, az Európai Közösség, Euróatlanti Közösség tagja, egy elismert ország, amely valamiféle többé-kevésbé hatékony védelmet tud biztosítani, a határon túlra szakadt nemzetrészek leszármazottainak és mai határon túli magyarságnak. Nyilván ez a mi lett volna, ha a kérdése, akár az is benne lehetett volna egy bizonyos történelmi pillanatban, hogy ahogy mondjuk a Lengyelország eltűnt a 18. században a térképről, mondjuk a Magyar Királyság eltűnik, Magyarország eltűnik a térképről a 20. század első felében. Ezt elkerültük, és abból az iszonyatosan rossz helyzetből 1920 után sikerült valahogy kikeveredni. Most az, hogy jól vagy rosszul, hogy az elmúlt 100 évben mit tudtunk kihozni ebből a helyzetből, az megint egy más kérdés, hogy tudtunk volna-e többet kihozni ebből a helyzetből, de hogy tehát az, hogy itt van ez az állam, itt van ez a nemzet, egy virulens, élő és erős kultúrával, egy ilyen történelmi sok és trauma után, szerintem ez valami fenomenális és hihetetlenül erős jelenség és pozitívum.
0: Ezt köszönöm, hogy mondtad, mert ez például nekem, mert mások vagyunk, ez nekem most nem jutott volna, nem most, ez azt hiszem, ez nem jutott volna eszembe. Én Trianonnal kapcsolatban azt az álláspontot képviselem, hogyha nem is elfelejteni, de mindenképpen a történeti emlékezetnek trauma ide, trauma oda, ahhoz a részéhez tenni, ami most már történelem, tehát most már próbáljunk meg így lett ez a szituáció, ebből tovább élni, és ebből pozitívan kihozni a legtöbbet. Tehát én, ha úgy tetszik Trianonnal, nem nagyon foglalkoztam volna többet, mint amennyit foglalkoztak eddig, de nyilvánvalóan a túlnyomó többségnek ez kevés. Tehát nyilvánvalóan az átlagos magyar ember, most ne a történészekről beszéljünk, annak ennél többre lenne szüksége Trianonnal kapcsolatban.
1: Ja, ugye említetted ezt a felmérést, ugye ezt a Ablonci Balázsék készítették egy véleménykutató céggel közösen, vagy az ő segítségükkel, és ott azért kijött az, hogy a magyar, tehát a megkérdezett több mint 1000 fős mintán végzett közvéleménykutatásban kijött, hogy a megkérdezettek jelentős része érdeklődik a történelem iránt, érdeklődik a saját családja története iránt, ami ugye itt is azért szóba került a beszélgetésünkben, és hogy ugyanakkor elismerték azt, hogy azért nem tudnak annyira sokat a trianoni békeszerződésről, a békediktátumról, és hogy tulajdonképpen lenne igényük arra, hogy többet tudjanak. Egyébként lehet, hogy valahol azért itt van az is elásva, hogy ha nem tudunk róla sokat, vagy eleget, akkor lehet, hogy hát ugye az nagyobb terepet nyit a mindenféle déli pábos, vagy megalapozatlan elméletnek.
0: Így van, így van. De hát én mint három gyerekes családapa, azonnal most a praktikum felé kanyarítom a kérdést, hogy nem is kérdés az irányt, hogy nekem az egy teljesen logikus és hétköznapi probléma, hogy amikor mondjuk mi ausztriai magyarokként megyünk haza, tehát most az apósomékhoz, vagy az apámhoz, anyámhoz, tehát ugye Budapest vagy Dunaszerdahely környéke, akkor ugye a gyereknek elmagyarázni, hogy az egy másik ország, és például mostan a családi táborok szervezési időpontja, tehát ez a kisgyermekes szülőknél ez egy ilyen nagyon fontos időszak, mert ugye most próbálod leszervezni, hogy a nyári szünetben a gyereket hol legyen. Most van egy olyan magyar tábor a Felvidéken, vagy olyan foci tábor a Felvidéken, aminek mondjuk, uram, bocsánat, nem a magyar feltétlenül az irányító nyelve, akkor ugye ezt nem feltétlenül fogod javallani a gyerekednek, mert hát ő németül és magyarul beszél. És mondjuk ezzel nincsen semmi gond, tehát ez egyáltalán nem probléma, csak mondjuk a gyerekemnek abszolút létező, hogy neki el kellett ma magyarázni, hogy a papáik Szlovákiában élnek, ők szlovákiai magyarok, és Szlovákiában szlovákul és magyarul beszélnek. Tehát, hogy nekünk már von Hausaus benne van az egészben az, hogy ki innen, ki onnan, ki így, ki úgy, mert a gyereknek ugye a fejében kell tartani azt, hogy Magyarországon forinttal fizetsz, Szlovákiában euróval, nálunk is euróval. De mondjuk Szlovákiában adott helyen, mert ugye szoktunk például a Tátrában síelni, ott a gyerek nem tud olyan magától értetődő természetességgel becsattogni a boltba, és kérni magának egy fagyit, mert nem tud. És ezek nagyon érdekes szituációkat szülnek, hogy közép-európaiak vagyunk, és nem teszünk meg hihetetlenül nagy távolságokat, tehát ezek, és mégis ide megyünk, oda megyünk, ez így, az úgy, ez nem, ez igen, tehát nekem azt gondolom, hogy időről időre szükséges elmagyaráznom, vagy felhozom azt a dolgot, hogy ha nem is Trianon, hanem az, hogy egyszer volt egy történelmi államalakulat, aminek a fölbomlása után ez, meg ez, meg ez, meg ez lett. De mondjuk én most így 100 év ide, 100 év oda, én nem úgy vagyok szomorú. Azt rendkívül sok magyar barátomat, haveromat, ismerősömet vel érzek együtt, akik szomorúak emiatt. Azt hiszem, így tudnám az én érzésémet a legjobban leírni.
1: Igen, alapvetően én is ezt gondolom. Tehát, hogy én nekem ma azért reggel, amikor ezen így gondolkoztam, alapvetően anyai nagyapám jutott eszembe, akit ismertem, és aki tényleg kisebbségi magyar sorsból kellett, mondjuk amikor 40-ben Dél-Erdélyből a második pécsi döntés után eljöttek, kellett egy életet újra kezdeniük a dédszüleimmel együtt itt Magyarország, a mai Magyarországon. Tehát ő jutott igazándiból eszembe, és az, hogy ez most már egy adott helyzet, így 100 év múltán, és hogy ebből az adott helyzetből mit tudunk együtt, közép-európaiak, szlovákok, magyarok, horvátok, osztrákok, románok, és sorolhatnám még a közép-európai kis államokat, kis nemzeteket, mit tudunk közösen kihozni ebből? Mert szerintem egyértelmű az, hogy van valamiféle közösség. Lehet ezt leírni azt, hogy az egykori monarchiának valamilyen utód szellemisége vagy szelleme, de lehet, hogy valószínűleg nem is kell egy ilyen patetikus dologba elmenni, hanem egyszerűen a geopolitikai adottságok egymásra utalják ezeket a népeket, és meg kell találni azokat a közös diskurzusokat, párbeszédformákat, amelyekkel ezt megoldhatják.
0: Ez egy gyönyörű szép kerek volt. Ezt tulajdonképpen én akár le is zárhatnám a témát, de nem fogom lezárni a témát, mert igenis még azért beszélgessünk róla. Bocsáss meg, beléd folytattam a szót.
1: Nem, tehát hogy igazán csak azt akartam hozni, hogy és nyilván ebben szerepe van a történelmemnek olyan módon, hogy valószínűleg soha nem fogod tudni a magyar Trianon narratívát, történeti narratívát és a román Trianon történeti narratívát egy tanulmányba belepakolni, vagy egy szekérre fölpakolni.

0: emberként közösen, és nézzük meg, hogy ki mit lát az adott folyamatokban, adott forrásokból, mit olvas ki.
1: Igen, én annyival egészíteném ki, ha megengeded, és talán majd egyet is értesz ezt, hogy ez a 100 év, ez abszolút helyén áll, és jó, csak Trianon, mint te magad is mondtad, az egy folyamatnak egy ilyen kicsúcsosodó pontja, és Trianon igazából a második világháborúval végével lesz megpecsételve. Tehát, hogy onnantól kezdve vált a dolog teljesen eldöntötté, tehát, hogy vita nélkülivé, és viszont 1945 az nem 100 éve volt, tehát még bőven lehet találkozni emberekkel, akik megélték 1945-öt, akiknek azok a traumák is rápakolódtak. Tehát, hogy én inkább úgy reménykedem, tehát azt mondom, hogy amit te mondtál, azt én azon tolnék még egy 20-25 évet, és talán akkor már elég nagy lesz az időtáv ahhoz, hogy az a 100 év, az elég legyen.
0: Szóval én mindig 1848-at szoktam fölhozni, tehát hogy azért az utóbbi években is mondjuk 48-49 kapcsán Görgei Artúr felelőssége is, ha már nem is olyan nagy hullámokat, de azért vetett egy-két kisebb hullámot, hogy akkor most Görgei Artúr felelős volt, vagy nem volt felelős. És persze ezt a történészek már réges-régen tulajdonképpen egy lezárt vita kapcsán, de a társadalmat ezért azért még foglalkoztatja, tehát látszik, hogy még van a társadalomban egy beépült valamiféle képzet ezzel kapcsolatban, de van egy olyan távolság, most már 170 év távolságról beszélünk, hogy erről azért már lehet tulajdonképpen nagyobb indulatok nélkül is beszélgetni, és akkor én azt gondolom, hogy nagyjából ilyen távon belül lehet majd ezzel számolni.
1: Igen, én is így gondolom. Tehát hogy ez a realitás, ez a visszatekintés, hogy ekkora távolságnak kell lennie, mert én Trianonnal kapcsolatban, bár nem tartozom a többséghez Magyarországon, tehát emlékszem a nagy levéltáros törés asztalon csapkodásos, hát ugye, hogy mondja, mi is ennek, mert ez nem beszélgetés, nem vita, ez valami nagyon érdekes átmenet volt sok mindenben. Tehát eszmecsere, ilyen harcias eszmecsere, verbális harcias eszmecsere volt, ami nagyon jellemezte a mi akkori társaságunkat, és úgy például most nagyon komolyan megfordult a fejembe, hogy így fölhívogatnám az embereket egyenként, hogy vajon, nyilván ez egy majdnem lehetetlen feladat, egy mondatban ő most mit mondana Trianonról. És nagyon kíváncsi lettem volna, de ez sajnos most technikailag kivitelezhetetlen, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt velünk tartottál, és hogy itt most a Rádió Fró Hungaro Stúdió adásában és kisegítettél minket egy kicsit ilyen, hogy mondjam, szabatosabb véleménnyel és megfogalmazással, amire nekem mindenképpen szükségem van, de most nem akarom beléd folytani még a szót. Van-e valami ebben kapcsolatban, amit mi most beszéltünk, amin úgy gondolod, hogy még kikívánkozik belőled?
0: Ami ilyen megfogalmazódott bennem még gondolat, hogy ahhoz, hogy Európa, itt Közép-Európában rendbe tudjuk rakni a dolgainkat egymással, magyarok, románok, tehát a szomszédos nemzetek egymás között, ahhoz feltétlenül szükséges az, hogy magunk körül is rendben legyenek a dolgok, hogy magunkkal is meg legyünk békélve, és akkor, hogyha meg leszünk magunkkal békélve, akkor meg fogunk tudni békélni a szomszédainkkal is.
1: Igen, ez nagyon fontos. Ez tényleg egy nagyon fontos dolog, mert ha magunk körül rendet raktunk, akkor valószínűleg van türelmünk, energiánk a szomszéddal is beszélgetni, és mondjuk őt is megismerni, és azt gondolom, hogy ha valaki már volt olyan helyzetben, mint mondjuk én, hogy olyan lépcsőházban lakott, ahol mondjuk osztrák, török, bosnyák, magyar, szóval nagyon sokféle náció és habitus ember megfordult, akkor az mondjuk mindenképpen így finoman felülírta az eddigi tapasztalataimat, hogy érdemes a másikat megismerni, végighallgatni, és miután magamban rendet raktam, és mondjuk nem azon dühögök, hogy a bosnyák mit hogyan csinál, hanem mondjuk esetleg megpróbálom megérteni, és a bosnyákkal párbeszédet kezdeményezve mondjuk megismerni őt, akkor mondjuk mindjárt kiderül, hogy ő is ember, és nem biztos, hogy azok az előítéletek, meg prekoncepciók, amik bennem dolgoznak, azok jók.
0: Egyetértek ezzel teljes mértékben. Csak vissza tudok utalni a

0: korábbi történetekre, hogy mondjuk a szlovák kollégákkal hogyan tudtunk talán érzékenyebb témákról beszélni úgy, hogy barátságok szövődtek ezekből a beszélgetésekből.
1: Igen, mert azt hiszem, hogy ez egy kicsit olyan, mint az egyszeri futballszurkoló, akinek mondjuk megy bajnokságért a csapat, de mondjuk nagy küzdelembe kikap, vagy egy nagy vereséget szenved, és mondjuk az egyik szurkoló típus az rettenetesen le van törve és szomorú. És ha mondjuk a másikban van annyi elegancia, mondjuk ha nem is azonnal, de mondjuk évekkel később oda megy és meglapogatja, hogy jók voltatok ti is, meg hát mondjuk igen, az mondjuk nem úgy történt, vagy nem jól fújt a bíró, igazatok van így utólag, de mi lettünk a bajnokok, no. Szóval, hogy azt hiszem, hogy egy ilyen képzeletbeli, kulturális hátbalapogatás még azért elférne itt-ott, ahol mondjuk nem feltétlenül a legvéresebb szájú másikat gyalázó rigmusok zendülnének föl a lelátókon, ha már a foci példánál maradunk. De hiszek benne, hogy ez változni fog, és ezért is itt is meg fogjuk tudni egymást érteni, mert Közép-Európában együtt kell élnünk.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Béla. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy volt türelmük és kitartásuk meghallgatni minket. A történész levéltárost és a levéltárost, ahogy csevegnek arról, hogy nekik mi is volt Trianon. Nem hiszem, hogy mindent érintettünk, de bízom benne, hogy voltak olyan aspektusok, amikben felkeltettük az érdeklődést, és utána fognak olvasni, utána fognak gondolni, hogy mi is volt ez a Trianon, mi is ez a Trianon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

0: much coffee.
1: Way too much coffee, man.
2: Radio Froh auf 105 MHz.

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Radio Froh auf 105,0 MHz.

Oh,

feeling it. What is it that was so that I

What?

Radio Froh. Auf 1,5 MHz.